0: na nyerere
1: kana nyamuzi
0: kingana nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: mse kandile Johani cheha
0: eh unye hanya mai
2: Trigger FM Werbung.
3: Immer Stress mit dem Gas an.